ni chito netai nekakonyorchigei 3000 bwana chito nekikure Miriam kakonyorchigei 3000 eng status 74 ash tomo biik ketau nguni biik lo aroni chito ake kora nekikure

chito nekuren Samuel. Samuel nekakonyorchigei 2000. Congratulations Samuel. Chito noto nekuren Agnes. Agnes nekakonyorchigei 2300. *629# *829# *629# *629#. *629#. Chito nekure Joseph. Joseph? Joseph nekanyorchigei silingisiek 2000. Oh, kayate netaa. Nikolenchin advantage nebo koria ko kararan nea. Macham biik che urereni. *629# Bukusit. Neyotini yongete saa sita paka saa kumi na moja. *629#. *629#. *629#. *629#. *629#. *629#.